0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asendi anusuna bermede nempato homa minumiru. Ni wona mayansu se amanfra fati se yansu se ya sebidia. Adi ne sumpan se yantu bermede hunyom. Yabeton honyom ni akana ni onyama kirese oyonyame. Akasi tonyame honyom.